Kedves hallgatóink, a mai muzsikáló reggel első perceit a régi korok művészetének tisztelettel lengi körül. Uri Róm, akit az imént hallottunk, különösen szívesen fordult a régi mesterekhez, például Mozart töredékeket egészített ki, most pedig Vivaldi és Tessarini nyomán komponált művének részletét hallottuk. Xenia Löffer játssza tobán, a Berlini Régi Zene Akadémia zenekara előadását hallottuk. Mendelssohnnal folytatjuk, aki ugyanígy rajongott a múlt művészetéért, amikor Velencében tartózkodott itáliai utazása során, akkor Tiziano Mária mennybe menetelét a legistenibb emberi kézalkotta műnek nevezte. Itáliai élményei az olasz szimfóniát is ihlették, ennek első Allegro vivace tétele következik.

0: Kairefón. Beszélgetések a közösség hangjáról.
1: A sorozat szerkesztői Hargitai Henrik és Péterfi Ferenc.
2: A tükör és a kéz. Mitől jó egy kis közösségi rádió?
0: Hangos könyv változat.
2: Sorozatunkban a szokratészi dialógus módszerével próbáljuk meg megfejteni, hogy mi a közösségi vagy szomszédsági rádiózás lényege. A szomszédságok és érdeklődési közösségek hangját keressük. Ezek azok a területek, amelyeket a közösségi média erősíteni, színezni képes. De pontosan hol van a helye és mi a szerepe a közösségi műsoroknak? Mi az és mire jó ez a médiaforma, amit hívhatunk közösséginek vagy szomszédságinak, és technikailag lehet hagyományos, antennával fogható rádió vagy internetes podcast is? Szokratész jól irányzott kérdésekkel igyekszik feltárni azokat a magától értetődőnek tűnő gondolati sémákat, amik miatt sokszor még a kérdésünk sem világos. Ugyanakkor nem biztos, hogy a világos kérdésekre egyértelmű választ tudunk kapni, mert sokféle válasz van, és különféle helyzetekben máshol rejtőzhet a helyes megoldás.
0: A teljes szöveg olvasható formában is elérhető az Első Pesti Egyetemi Rádió és a Civil Rádió internetes oldalán.
2: Mielőtt belekezdünk, kérünk valamit. Gondolj a saját szomszédságodra vagy közösségedre, és válasz ki egy embert, akit mikrofon elé hívnál.

0: Szókratész, egész úton idefelé ezen járt az eszem, és most kimondom, nincs csodálatosabb dolog a világon, mint a közösségi rádió. Mikor kezdünk végre egyet csinálni?
1: Ó, hát már a kapuban ezzel fogadtál, barátom. Lám, nem hiába a neved, Kairefón, benne lakik a fóné, a hang. De előbb ülj le. Lássuk meg, ki bírja-e ez a rajongás néhány kérdésemet. Mondd csak, barátom, mit nevezel jó kisközösségi...
0: Jónak azt, amelyik valóban a

0: egymást.
1: Azt mondod, a helyi rádiót is el lehet rontani?
0: Ha a helyi lét önmagában elég volna, minden kicsi rádió vagy helyi újság jó volna, de tudjuk, hogy nem így van.
1: Viszont sokféle mérce létezik. Mondok egy példát. Ha nem várjuk egy önkormányzati laptól, hogy a helyi ellenzékről is hírt ad, akkor nem csalódunk. Ami az egyiknek fontos, a másiknak semmit mondó. De mégis azt mondom, hogy a jó rádió a közösség hangja.
0: Szépen hangzik, de ha a közösség sokféle hangból áll, az özvegyasszonyéból, a boltvezetőjéből, a betelepülőjéből, a papéból, a munkanélküliéből, melyik lesz a közösség hangja?
1: Az összes együtt.
0: És lehet-e minden hangot egyszerre hallani?
1: Hát egyszerre persze, hogy nem, csak sorban.
0: És ki dönti el a sorrendet?
1: A sorrendet? Mondjuk a szerkesztő.
0: Tehát a közösség hangja végül mégiscsak valakinek a válogatásán múlik. A rádió nem pusztán tükör, hanem kéz is, amely a tükröt tartja, és eldönti, kifelé fordul, és kifelé nem.
1: De ettől még lehet igazságos.
0: Lehet, de csak akkor, ha tudja magáról, hogy válogat. A gyenge rádió talán éppen ott kezdődik, ahol a válogatást magától értetődőnek nevezi. Ahol azt mondja, mi csak azt adjuk, ami van, vagyis amit lehet. Miközben mindig ugyanazokat a hangokat hívja, ugyanazokat kérdezi, ugyanazoktól fél, ugyanazoknak kedvez.
1: Tehát a gyenge rádió tűnhet erősnek, miközben nem az?
0: Jól mondod, méghozzá azért gyenge, mert csak az erős hangokat szólaltatja meg. Mert nem meri meghallani azt, ami nincs jó hangon kimondva. A gyenge rádió hízeleg. Csak visszhangozza a közösség legnagyobb hangú tagjait, ahelyett, hogy magát a közösséget szólítaná meg.
1: Pedig a közösség visszhangja akár jó szlogen is lehetne.
0: De mégis hamis. A visszhang azokat szereti, akik folyékonyan beszélnek, pedig a fontos dolgokat, azokat ritkán mondják folyékonyan.
1: Ezen hadd gondolkozzam. Azt mondod, ami igazán fontos, az félszavakban, kusza gondolatokban születik?
0: Azt mondom, a folyékony beszéd sokszor jól begyakorolt paneleket ismétel, az eredeti gondolat előcsalogatása viszont nehéz munka, és sokszor vitában, párbeszédben születik, hosszú szünetekkel, beleszólásokkal, újrakezdésekkel, ami nem mutat jól egy rádióban.
1: Pedig egy szomszédsági rádió hallgatói leginkább akkor figyelnek fel az adásra, ha a saját maguk köreit hallják. Az ismerősüket. A kollégájukat, a rokonukat, talán még az ellenségüket is.
0: Ha ez igaz, akkor a csábítás a tükörben van, mert akkor a rádiónak elég, ha visszaadja az embereknek önmagukat. És feladata, hogy az ismerősi kört tágítsa, és egyre jobban belevonja a közösség tőle távolabbi tagjait is. Hogy a közösség tagjai ismerősökké váljanak, ebben segít a rádió.
1: Szép elképzelés.
0: És most jön a nehéz része. Amikor a beszélő találkozik azokkal, akik hallották őt. Nem tudom megmondani, hogy ez a legnagyobb gyengesége-e, vagy a legnagyobb ereje. Egyelőre csak sejtem, hogy a szó, amely visszahull arra, aki kimondta, egészen mást jelent, mint amit eddig hittünk róla.